0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Csak neked zenélünk.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Atlantis.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu

0: DJ Rádió Kattanyra.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.
1: Picture this. Recording studio somewhere far

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.

jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Listen! Do it with me!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szüveti.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenét!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Can't touch this. Can't touch this.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hello, I'm Jennifer Lopez.
3: Hi, this is Shakira.
4: Lego.
5: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
6: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
7: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked
1: zenélünk. Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. 31

Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza vételen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.

mindenkinek, itt szeptember 3-án, az a csütörtökön. Szuper DJ-s kis péntek, ahogy szoktuk mondani.

igen, kedves babjuk. Pofandáig után hellóztam hozzátok System F-et, aki nem más, mint Ferry Corsten, ugye. És a miután híres Out of the Blue

pedig az idővonalunkat illeti, 2003-mal kezdtünk, folytattuk 999-el, ez pedig már 2002.

És akkor ahogy ígértem, itt van a bagolynapló. Elsőként üdvözölném az Isa családot, drága Isa és ti barátomat Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, akik a ma este folyamán is megtiszteltek, és itt vannak velünk a Bagoly Expressen. Szia kedves Istikém, még egyszer örülök, hogy itt vagy. First class, az a bizonyos első osztály, a bársonyülés. Na meg persze Erdély és Erdő-Szentgyörgy.

Persze itt van, ami drága Encsikénk is. Hello, hello, újra itt vagyok, húhogásra készen. Szia, kedves kapcsika. Sziasztok, szuperek. Encsika jelent, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ hallgatónak. És persze kellemes zene hallgatás nekünk, és jó adás neked. Húscsika, Encsike. Kedves Encsik, köszönöm, hogy itt vagy.

megköszönteni Gedeon nénit is. Az Maskási Szíri barátos német Oroszlány Cityből. Üdvényeli Baga Júre, zúzzad neki! Kedves Szírvikém, örülök, hogy itt vagy. Kütörtöki zúzásra készen.

és kedves babjok, 2002-ből visszaugrunk 2000-be. Elhoztam hozzátok Matt Dearit és Sunsbird közösét. I Bob All Team. Jobb Sam Paul. Volt az a bizonyos film, ugye Kevin és Perry a csúcsatör. Kevin and Perry Go Large. Az egyik betétdal. Mindig örömet csal az arcomra.

köszöntelik egy újabb bagyot is, aki nem más, mint a mi drága Gregászunk. Az üzenet pedig így szól, hello kollega, hát akkor hajrá! Itt vagyok úgyis a melóban, jó pörgős kezdés, üdv a szupereknek! Itt vagyok úgyis a melóban, jó pörgős kezdés, üdv a szupereknek, neked pedig hibamentes adást! Kedves Gregász, üdvözöllek!

kedves bagyok, 2000 után ugrunk egy nagyot, 7 évet előre az idővonalon. Above and Beyond, Ocean Lab közöse, The Clear Blue Water.

következő pedig egy újabb éjszakai bagó. Itt van velünk drága Jopink is. Szia Gabi, üdvözlet a bagyoknak. Jó mókolást neked Gabi, és persze szép estét mindenkinek. Kedves Jopi, örülök, hogy itt vagy. És remélem téged is ellazítanak ezek a light dallamok.

Valamint üdvözölném Putyár Lajosunkat is. Szia, kedves Lajosom! Köszönöm az észrevételt. Minden igaz, akkor sikerült javítani a technikai problémán. Így a mikrofon is dübörög úgy, ahogy kell. Persze csak a jó basszusok után.

hallottuk újabb éjjeli baglyokat, és pedig Cserépvár aljáról. Itt van velünk Kocka Krisztián, őt Cserépvár alja City jelen.

kedves bagyok, 2007-ből visszaugrunk 2001-be. Egy újabb vokalás, még pedig Safri Duo-tól. Ez a Play the Live. És ami fura egyébként, hogy ebben a remixben nem igen lehetett hallani. Airspace. Nem olyan igazi trances.

ismétel egy újabb üzenet Jopitól, aki annyit ír nekem, pattintottam egy Stellát és a lazulást megkezdtem a jó muzsikákra. Ahogy az angol mondaná, Jopi, cheers! Nálam most hely nekem a menü, na meg egy jó öreg kajszi körte. Vegyes kombó. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Csak hogy megjöjjön a jó hangulat.

egy kis időugrás. 2001-ből 2003-ba. Megjegyzem, egy örök kedvenc. Aki nem más, mint Four Strings. Nem meg a Take Me Away.

egy újabb drága üzenet a Miencsikénktől. Csapas Gabi, már egész nap ezt vártam. Jó zenék, pesgő, buborék. Kedves Encsi, örömmel olvasom. És remélem, hogy akkor a buborék csiklandozza a torkodat.

aztán itt van Gedeon néni üzenete is. Még pedig az, hogy egi fiúk, lányok, nálam marad a semjéni, és mindenkinek szép estét kívánok. Kedves Szilvikem, köszönjük a baglyok nevében is. Éljen a semjéni, ma meg a fogyasztója. Időközben üdvözölném nagy Zolinkat is, Oroszlány Cityből. És ha mindenig az, akkor megy a töltés, mint torokra.

aztán Nagy Zolitól meg is kaptam, csak szörp, no alkohol. Vannak alkoholmentes napok, és ugye Zolikám? Öreg, amikor az ember másnap nyomja a melót,

Én azért hál' Istennek elég szerencsés vagyok, ugyanis egy-két bambi mindig belefér. Egy-két tucat.

igen, igen, a következő track is emlékeket idéz elő bennem. Mindig emlékszem, amikor mentek ezek a fajta zenék, és nem csak a zene, hanem a klip is tényleg magával ragadta az embert. Ból 6 évet tudunk előre. 2004-et írunk. Above and Beyond. Ocean Lab-bal közösen megalkotta a Satellite-ot. Gyönyörű kis trance nóta.

Közben a szemem a Viberen, és örömmel látom azért, hogy nem kell csalódni. Jopi azt írja, most a Stellát dobta a gép lájtosba. Na de majd szombaton egy Heideken parti is becsúszik elvileg. Profik azok így nyomják, kérem szépen. Előre is kedves egészséged, de Jopi. Gondolj majd az éjszakai bagyokra, amikor csiklandozza a hab meg a valami a torkodat. A színsav.

Aztán itt van Encsink üzenete. Igen, én is szerencsés vagyok, ugyanis egy csöppersi belefér édesítővel a fogyókuránban is. És holnap csak fodrász 9-kor, addig pedig kimegy az alkohol. Szombaton hajnalba irány Simon ország, a Svédország. Stockholmi kiruccanás 4 nap. Hát, ha összefutok Mr. Oye-vel. Kedves Encsikém, hogyha összefutsz Mr. Oye-vel, kérlek, akkor veregess hátba helyettem is. És persze jó szórakozás majd a svédországi kiruccanáshoz. Tudod, mit kell tenned? Földön, vizen, levegőbe, csak is a szuper. A Csabi szokta mondani, tenger alatti áróban is.

Kedves bagyok, ismét egy újabb ugrás. 2004-ből vissza 1993-ba. A formáció nem más, mint Psygnosex és a Super Strings.

és kedves baglyok, szeretnék megosztani veletek egy kis emléket. Amikor ez a track ment így a tévében, megtartotta így a top listát. Abban az időben teszteltem a jó kis Harman Kardon hangfalakat. És megmondom őszintén, gyönyörűen szóltak ezek a muzsikák. Amikor leülti a nappali közepébe, és kb. 100 watttal gyönyörűen dübörögtek ezek a nóták. Olyan érzésed volt, mint a más dimenzióban lennél.

aztán 93-ből ismét ugrunk előre. Egész pontosan 7 évet. 2000-et írunk a mi virtuális színpadunkon. Elhoztam hozzátok Thrillseekerst és a Synesthesiát.

kedves baglyok! Ismét egy újabb időugrás. 2000-ből vissza 1999-be. A Rank One és az Airwave. Megjegyzem egy örök kedvenc. Another real classic. The real trance classic.

biztos bakja, kengedjétek meg, hogy köszöntsem Melikánkat is. Szia Gabi, kicsit megkésve, de itt vagyok. Jó adást, jó zenehallgatást mindenkinek. Üdv Erika. Szia kedves Erika, örülök, hogy itt vagy. Sajnos végére érkeztél, ugyanis én is hamarosan távozom. Skóciába lövik a pizsit. Hosszú napnak nézünk elébe, holnap legalábbis. The Balearic Wheel Destination után hellóztam hozzátok Sophie Sugart és Sam Lungert, Lost Together-t. És én ebben a trackkel búcsúzom is. Minden kedves éjszakai vagoinak köszönöm az elmúlt egy óra megtisztelő füleit.

nagyon remélem, hogy ezekkel a kedves dallamokkal sikerült mindenkit egy kicsit ellazítani, főleg a Transmifejnek a kedvelőit. Ne felejtsétek, ma este találkozunk, azaz holnap pénteken. 22-től DJ Simon után. Végezetül, aki melózik, annak kitartást. És persze nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok, ciao.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ez a Super DJ Rádió.
5: Hi, we're Clean Bandit.
4: Ez a Super DJ Rádió.
6: I'm David Guetta.
4: Ez a Super DJ Rádió.
7: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Party Life DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Jump on.